0: Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Watch me, brother. Leave taking.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot az országgyűlésnek a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán hangsúlyozta, a beadvány a korrupciómentes és átlátható közélet megteremtését, az állami vagyon védelmét és az oktatási-kutatási szabadság visszaállítását szolgálja. Úgy fogalmazott, a támogatások visszatartásának valódi oka az előző kormány korrupciója volt. Ennek felszámolásával azonban a magyar emberek végre hozzájuthatnak a nekik járó 1000 milliárdokhoz. Újabb gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben az Európai Unió, közölte az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen arról tájékoztatott, hogy a 21. szankciós csomagban az orosz gazdaságot, az energiaszektort, pénzintézeteket, a kriptovaluták piacát korlátozzák. Emellett az EU beutazási tilalmat rendel el az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben. Zavargások törtek ki Észak-Írország több városában egy késeléses támadás után. Hétfő éjjel Belfastban egy 30 éves szudáni állampolgár megsebesített egy helyi férfit, aki súlyos szem- és nyaksérülésekkel került kórházba. Bár a hatóságok a támadót őrizetbe vették, Belfastban tömeg vonult az utcákra, több lakóépületet megtámadtak a bevándorló negyedekben, valamint járműveket, kukákat gyújtottak fel. A zavargások több kisebb városra is átterjedtek. Idehaza májusban 1,8%-ra mérséklődött az éves infláció, az élelmiszerek ára 0,5%-kal, a szolgáltatásoké több mint 4%-kal nőtt, közölte a KSH. Az eszes italok, dohányárok több mint 3, az üzemanyagok 2%-kal drágultak. A vezetékes gázért 7%-kal kellett kevesebbet fizetni. Az elemzők szerint az alacsonyabb infláció erősítheti a fogyasztást, ami a gazdasági teljesítményt is növeli. Már a következő tanévben sem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Erről nyújtott be törvényjavaslatot a Tisza párt két képviselője. Az előterjesztők szerint szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával megalapozott módon kell biztosítani a pedagógusok teljesítményértékelését, az új rendszer kialakításáig pedig hatályos szabályok felfüggesztését javasolják. Úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása zavartala legyen. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese hangsúlyozta, az eszközt megelőzésként telepítették, egyelőre nem kell összekötni az építési vízművel. Ha azonban a jelenleginél még 30 cm-rel csökkenne a Tisza vízszintje, akkor be kellene vetni az úszóművet. Pénteken rendezik a mozgás éjszakáját, csaknem 90 településen várják a mozogni vágyókat. A központi helyszín ezúttal is Budapest lesz, ahol a Hősök tere és a Városliget környéke ad otthont a programoknak. A résztvevők akár 8-10 különböző sportágat is kipróbálhatnak. Híreink végén az időjárásról. Többnyire napos, gomoly felhős idő várható, estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, egyre több helyen lehet zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak. A Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Napközben 27-34, késő este 13-25 fok valószínű. Északnyugaton lesz a hűvösebb. Kedves hallgatóink, 6 óra múlt, 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Baló István, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. You wanna step into the party? Yeah. You wanna step into the party? Uh-huh.

0: be a dalod.
1: Kemény Viktor, a Szakcsi Rádió küld be a dalod felhívásának egyik győztese. Triple Treat című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: Bécs szívében található a Porgy & Bess Jazz Club, amely 1993-as újranyitása óta az osztrák jazz élet központja. A klubot eredetileg már a 60-as években megalapították, de a mostani formájában egy nemzetközi jelentőségű helyszín. Heti több koncerttel működik, a program ötvezi a kortárs jazzt, improvizációt és a világzenét. Fellépett itt Joe Zawinul, Chick Corea, de sok magyar zenész is. Dress Mihály vagy például a Kokáért Szabados György is. A klub támogatja az osztrák és közép-európai jazz generációkat. A Porgy nem csak klub, hanem kulturális központ, kiállításokkal és előadásokkal is. A közönség nyitott, értő és elkötelezett. Bécs ezzel a hellyel európai jazzvárossá vált.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A jazzportré vendége szerda este 19 órától. Baló István, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A jazz és a képzőművészet közös tere a mozdulat, az improvizáció és az absztrakció. A 20. század elején Kandinsky zenei harmóniákra építette képeit, bár nem jazzt hallgatott, vizuális nyelvével mégis utat nyitott a jazz által inspirált festészetnek. Romare Bearden, amerikai festő, kollázs technikájával kifejezetten jazzzenészeket és különféle ritmusokat ábrázolt. Jean-Michel Basquiat műveiben Charlie Parker és jellegzetes bebop motívumok jelennek meg. Sok művész, például Jackson Pollock, akciófestészete sokban hasonlít a jazz improvizatív játékára. Magyarországon

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Lemezbemutató koncert Harcsa Veronikával és Gadó Gáborral. Június 18-án a Budapest Modern Jazz Klubjában debütál a Harcsa Veronika Quintet, Jügen című új albuma. A Szakcsi Rádió csatorna hangjaként is ismert énekes, valamint Gadó Gábor gitárművész, a jazz mellett a klasszikus, a régi és a kortárs zene szépségeiben is örömmel merülnek el. Hip-hop, funk, bossa nova és jazz egyesítése egy igazán különleges koncerten. Június 20-án Budapest Központi Jazz Klubjában ad koncertet Luisa Zan, román énekesnő és a Gyárfás Trió. Európa egyik legeredetibb jazz énekesnője 2004-ben külön díjat kapott a Montreux Jazz Festival énekversenyén, a rákövetkező évben pedig második helyezést ért el. Ezen az esten Gyárfás István, Olá Zoltán és Cseh Balázs triója kíséri. A magyar jazz három legendás alakja lép színpadra a belvárosban évente megrendezésre kerülő nagyszabású jazzfesztiválon, június 27-én. A Trio Midnight, vagyis Olá Kálmán, Egri János és Balázs Elemér formációja több mint három évtizede alakult meg. Jellegzetes stílusuk standardekre és a zongora művész zeneszerző egyéni kompozícióira épül. A három kiváló zenész számos más hazai zenekar alappilléreként is tevékenykedik. A világ talán leghíresebb gitárvirtuózának szerzeményei jazz átiratban. Június 19-én este 8 órától Szigetszent Miklóson ad koncertet a Halper Hendrix Experiment formáció, melyben Halper László, talán már kitalálhatták, Jimi Hendrix számait dolgozza át. Az együttes 2010-ben jelentette meg legelső lemezét, melyen a világhírű jazz trombitás Randy Brecker is közreműködött. A nyári estén színpadra lép a zenekarvezető mellett Simko János, Kolman Gábor, Bér Zsolt és Kosztyú Zsolt.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: 1, 2, 3.
3: Minden nagy összecsapás előtt.
4: Ez azért nem játék.
3: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
5: Madarat tolláról, embert.
4: Kabátjáról.
3: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Baló István, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak.
3: Hírek a Szakcsi Rádióban.
6: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence. A mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Több hullámban támadta az iráni légvédelmet, irányító állomásokat és radarokat az Egyesült Államok, miután hétfőn az iráni drón miatt lezuhant egy amerikai helikopter a Hormuzi szorosban. A perzsa állam válaszul, amerikai bázisokat vett célba Kuvaitban, Bahreinben és Jordániában. A légvédelem szinte az összes iráni drónt és rakétát megsemmisítette. Korábban Donald Trump elnök arról beszélt, hogy végső szakaszba értek az Iránnal folytatott tárgyalások, és akár néhány napon belül aláírhatják a megállapodást. Ismét több mint 200 drónnal támadta Oroszország az éjjel Ukrajnát. Az eszközök nagy részét hatástalanította a légvédelem, de a keleti és déli régiókban több helyről is becsapódásokat jelentettek. Odesszában, Holodnohirszkijben és Herszonban több mint 10 megsérültek. Több lakóházat is találat ért. Pakisztáni légicsapásokban 13-an meghaltak és 14-en megsebesültek tegnap este Afganisztánban. A helyi tálibok szerint az áldozatok közül 11 gyermek. Pakisztán egyelőre nem erősítette meg a híreket. Az akcióra egy nappal azután került sor, hogy feltételezett pakisztáni tálib fegyveresek megtámadtak egy ellenőrző központot, és 6 rendőrt megöltek az Afganisztánnal határos egyik tartományban. A támadók közül 8-an meghaltak. Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot az országgyűlésnek a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán hangsúlyozta, A beadvány a korrupciómentes és átlátható közélet megteremtését, az állami vagyon védelmét és az oktatási-kutatási szabadság visszaállítását szolgálja. Úgy fogalmazott, a támogatások visszatartásának valódi oka az előző kormány korrupciója volt, ennek felszámolásával azonban a magyar emberek végre hozzájuthatnak a nekik járó 1000 milliárdokhoz. Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjárműadóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi, pótlékmentes részletfizetést a NAV mobil alkalmazáson keresztül. Aki a megadott határidőig nem fizet és könnyítést sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, vagy akár a járművét is kivonhatják a forgalomból. Szűcs Brigitta lett az Országos Mentőszolgálat új szóvivője. Az OMS közleménye szerint a mentőtiszt új feladata mellett továbbra is részt vesz a mentés irányításban és az oktatásban is. Az első női mentőápolók egyikeként 2018-ban csatlakozott a szervezethez, később mentőtiszti diplomát szerzett. Az eddigi szóvivő Györfi Pál a mentőszolgálat állományában marad. Megkezdődött a kérészek rajzása, a tiszavirágzás. A nagyméretű rovar életének jelentős részét lárvaként tölti a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon. Mivel védett faj, a kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése tilos. Ami pedig a várható időjárást illeti, többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak. A Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Napközben 27-34, késő este 13-25 fok valószínű, északnyugaton lesz a hűvösebb. 9 óra múlt, 4 perccel.
3: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Baló István, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Olyan lemezt csinálok, amikor fölhív a Gőz Laci, mondjuk, hogy figyelj Viktor, ezt kéne csinálni, akkor csinálok egy olyat. Vagy most van egy lehetőség, hogy a fonóba kiadjunk egy lemezt, akkor azt csinálom. Vagy, tehát, hogy ugyanígy nem olvasok könyvet, ugyanígy nem keresek semmit. A dolgok jönnek velem szemben, és ezeket próbálom megérteni, és próbálom a helyzeteket beteljesíteni. És szerintem ez nagyon jó, mert hát nem érzek egy megerőszakolást a gondolat menetemben, és szerintem ez egy nagyon jó, hogy én ezt akarom, meg ezt akarom beteljesíteni, meg ez fog jönni, és ez lesz az elkövetkező 20 évben. Akkor megkérdezik, és hogy látod magadat, hogy 20 év múlva hol leszel? Fogalmam sincs. Van egy olyan mondatom, amit így magamnak én mantraként szoktam mondani, hogy adja a felső, hogy az legyek, aki lehetnék.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Németh Bendegúz, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. All Over the Place című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: 1, 2, 3.
2: Minden nagy összecsapás előtt.
3: Ez azért nem játék.
2: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Madar a tolláról, embert.
3: Kabátjáról.
2: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
5: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Baló István, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
6: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Ez az Old That Jazz szerdán 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
7: Köszöntöm az Old That Jazz hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Folytatjuk a múlt hét hétfőn megkezdett Miles Davis 110 részes sorozatunkat. Az 5. epizódban a Water Babies című albumot hallhatják. Miles Davis trombitán játszik, Wayne Shorter tenorszaxofonon, Herbie Hancock és Chick Corea billentyűs hangszereken, Ron Carter és Dave Holland a bőgős, Tony Williams dobol. Először Wayne Shorter témákat hallunk, a Water Babies, azaz a címadó, a Capricorn, Sweet Pea, Two-Faced, majd befejezésképp egy Miles Davis, Tony Williams közösen jegyezte szerzemény, a Duel, Mr. Tillman and Tony hangzik el.

0: A mai Old Edges-ben a Water Babies című albumot hallhatták. Ez volt a 10 részes Miles Davis 100 sorozatunk 5. epizódja. Miles Davis trombitán, Wayne Shorter tenorszaxofonon, Herbie Hancock és Chick Corea a billentyűs hangszereken játszott, Ron Carter és Dave Holland volt a bőgős, Tony Williams dobolt. Wayne Shorter Water Babies, Capricorn, Sweet Pea és Two-Faced című szerzeményét hallottuk, majd egy Miles Davis, Tony Williams közösen jegyezte alkotást, a Duel, Mr. Tillman and Tony-t. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is búcsúzom, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Fellegi Lénárdot hallották.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Impro. Ez volt az Old That Jazz a Szakcsi Rádióban. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: Kőszegi Imre, majd a Bágyi Balázs New Quartet koncertje hallható. Majd ezt követően Curtis Tigers, majd a Kis Flóra Trió koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Még egyszer megkeresi Súlyog Tamás köztársasági elnököt, és négy szem közti találkozón kéri majd a lemondását Magyar Péter. A miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, ha nem sikerül megállapodniuk, a kormány az eredeti cél érdekében jár el. Az uniós migrációs paktum elutasítására határozati javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a Fidesz és a KDNP. Szerintük a megállapodás túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörökön, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A javaslatban rögzítenék azt is, hogy hazánknak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak. Az Európai Néppárt Európai Parlamenti Képviselőcsoportjának tagjává választotta Bogdán Csabát és Weiss Viktort, a Tisza párt két új EP képviselőjét. A két új politikus Magyar Péter, illetve Tar Zoltán korábbi mandátumát veszi át a héttagú Magyar Néppárti Képviselőcsoportban. Bogdán Csaba az EP alkotmányügyi bizottságában, míg Weiss Viktor a Kulturális és Oktatási Bizottságban folytatja majd a munkát. A sebességkorlátozások csökkentései a legfontosabb célja a MÁV nyári pályafelújítási programjának. Jelenleg a csaknem 6000 kilométernyi vasútvonal 40%-án van érvényben valamilyen korlátozás, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, azt szeretnék elérni, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vonalakon csökkenjenek a lassú jelek. Képzőművészeti alkotás is megrongálódott a hajnali ukrán légi támadásokban. Szevasztopolban rakéta találat érte, francia származású orosz festő, Szevasztopol védelme 1854-1855 című panoráma festményét. A tűzoltóknak néhány darabot sikerült belőle megmenteni. Az orosz légvédelem több mint 300 ukrán drónt semmisített meg 20 régió, valamint a Fekete-tenger fölött. Közben Oroszország is több mint 200 drónnal támadta Ukrajnát. Az eszközök nagy részét hatástalanította a légvédelem, de a keleti és déli régiókban több helyről is becsapódásokat jelentettek. Odesszában, Holodnohirszkében és Herszonban több mint 10 megsérültek. A rolleres károk csaknem 90%-át bérelt elektromos járművekkel okozzák, derült ki az egyik vezetőbiztosító felméréséből. Az adatok szerint a bejelentett esetek többsége Budapesthez köthető, a leggyakoribb hibának pedig az elsőbbség meg nem adása számít. A biztosító hangsúlyozza, hogy a biztonságosabb közlekedéshez mielőbbi egyértelműbb szabályozásra lenne szükség. Jubileumi kiállítás nyílik pénteken a 85. születésnapjához közeledő Pataki Ferenc festőművész alkotásaiból a szegedi Kis Kunst Galériában. Az Imaginánus című tárlat a délalföldi régió meghatározó alkotójának több mint 6 évtizedes munkásságát mutatja be a valóságos világ és a képzeletbeli tér összefüggéseivel. A bemutató július végéig látható. Többnyire napos, gomoly felhős idő várható. Estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak. A Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél, napközben 27-34, késő este 13-25 fok valószínű. 12 óra múlt, 4 perccel.
5: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazz Napló.
1: A soul jazz az 50-es évek végén és a 60-as évek elején jelent meg Amerikában. Az irányzata hard bop továbbfejlesztése, mely a gospel, blues és soul hatásait építette magába. Hammond orgona ütős grúvok és egyszerű, de érzéki dallamok jellemzik. Nagy nevei közé tartozik Jimmy Smith, Cannonball Adderley és Lou Donaldson. A műfaj könnyen táncolható, spirituális és közönségbarát is egyben. A soul jazz hidat képez a jazz és a populáris zene között. Néha összefolyik a funk jazzzel, de annál melegebb, a szó elvonatkoztatott értelmében inkább templomibb hangulatú. A jazz érzelmi mélységének egyik legközvetlenebb ága.
0: Szakcsi Rádió, a

0: Műsorajánló.
1: 1, 2, 3.
0: Minden nagy összecsapás előtt.
2: Ez azért nem játék.
0: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
3: Madarat tolláról, embert.
2: Kabátjáról.
0: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
4: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Baló István, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
5: Kőszegi Imre, majd a Bágyi Balázs New Quartet koncertje hallható. Majd ezt követően Curtis Tigers, majd a Kis Flóra Trió koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Megnéztem a névtáblát, ki lehet ez, akihez vitt Gonda János. Te Jézus Isten, hát láttam, hogy ismerte. Akkor ugye rádióban műsorai voltak, meg te Jézus Mária, mit fogok én evelőre? Hát ez egy nagyon nagy ember, és akkor bementünk hozzá, és hát énekeljen valamit. Hát ott a reszkető hangon elénekeltem a Summertime-ot, meg a mit tudom, 16 Tones nevű. Azt mondja, hát maga nagyon tehetséges, ő jönne nyugodtan a felvételére, látom, szereti a jazz. Mondom, én nem szeretem, össze-vissza játszanak. És akkor mondta, mindegy, jöjjön el a felvételi. És akkor elmentem, és azt mondta, ő mondta azt, hogy majd meglátja, milyen erős fertőzés a jazz.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Kőszegi Imre, majd a Bágyi Balázs New Quartet koncertje hallható. Majd ezt követően Curtis Tigers, majd a Kis Flóra Trió koncertje hallható.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Baló István, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Impro Jazz Club. Kedden 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Az ütő hangszerek, tehát legalábbis ezek a fajta ütő, tehát ezt is több felé szedném, most a klasszikus zenén kívül természetesen, tehát van ugye a dob felszerelésen való játék, akkor van az olyan ütő hangszer, aki a dallam hangszer, tehát marimba, vibrafon, és emellett van a kézi ütő hangszereknek a világa, amivel én foglalkozom leginkább, de természetesen ez is összefügg a három. És a kézi ütőhangszerek világában bizony nagyon-nagyon sok ütőhangszer van, meg nagyon sokféle kultúrával találkozol, hiszen ezek a dobok, teszem föl, Indiából, Brazíliából, Kubából, Afrikából, bárhonnan származnak, és ahhoz, hogy ezeken a hangszereken megtanulj játszani, természetesen hallgatni kell és tanulmányozni az ottani zenéket.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Lemezbemutató koncert Harcsa Veronikával és Gadó Gáborral. Június 18-án a Budapest Modern Jazz Klubjában debütál a Harcsa Veronika Quintet, Jügen című új albuma. A Szakcsi Rádió csatorna hangjaként is ismert énekes, valamint Gadó Gábor gitárművész, a jazz mellett a klasszikus, a régi és a kortárs zene szépségeiben is örömmel merülnek el. Legújabb lemezük címe a Jügen, egyfajta titokzatos szépségérzetre, esztétikai élményre utal, mely zeneileg ezen a koncerten tárul fel először a nagy közönség előtt. Hip-hop, funk, bossanova és jazz egyesítése egy igazán különleges koncerten. Június 20-án Budapest Központi Jazz Klubjában ad koncertet Luisa Zan, román énekesnő és a Gyárfás Trió. A magyar jazz három legendás alakja lép színpadra. A belvárosban évente megrendezésre kerülő nagyszabású jazzfesztiválon, június 27-én. A Trio Midnight, vagyis Olá Kálmán, Egri János és Balázs Elemér formációja több mint három évtizede alakult meg. Jellegzetes stílusuk standardekre és a zongora művész zeneszerző egyéni kompozícióira épül. A három kiváló zenész számos más hazai zenekar alappilléreként is tevékenykedik. A világ talán leghíresebb gitárvirtuózának szerzeményei jazz átiratban. Június 19-én este 8 órától Szigetszent Miklóson ad koncertet a Halper Hendrix Experiment formáció, melyben Halper László, talán már kitalálhatták, Jimi Hendrix számait dolgozza át. Az együttes 2010-ben jelentette meg legelső lemezét, melyen a világhírű jazz trombitás Randy Brecker is közreműködött. A nyári estén színpadra lép a zenekarvezető mellett Simko János, Kolman Gábor, Bér Zsolt és Kosztyú Zsolt.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: 1, 2, 3.
3: Minden nagy összecsapás előtt.
4: Ez azért nem játék.
3: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
5: Madarat tolláról, embert.
4: Kabátjáról.
3: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A jazzportré vendége szerda este 19 órától Baló István, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Kőszegi Imre, majd a Bágyi Balázs New Quartet koncertje hallható. Majd ezt követően Curtis Tigers, majd a Kis Flóra Trió koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Hírek a Szakcsi Rádióban.
6: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő kedre a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítményértékelés megújításához szükséges rendelkezések, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékkel kapcsolatos megállapodás módosításának ügye. A rendkívüli ülést azért kezdeményezte Ruf Bálint, mert a parlament tavaszi ülésszaka csak jövő hétfőig tart. Az Európai Néppárt európai parlamenti képviselőcsoportjának tagjává választotta Bogdán Csabát és Weiss Viktort, a Tisza párt két új EP képviselőjét. A két politikus Magyar Péter, illetve Tarz Zoltán korábbi mandátumát veszi át a héttagú Magyar Néppárti képviselőcsoportban. Bogdán Csaba az EP alkotmányügyi bizottságában, még Weiss Viktor a kulturális és oktatási bizottságban folytatja majd a munkát. Az uniós migrációs paktum elutasítására határozati javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a Fidesz és a KDNP. Szerintük a megállapodás túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörökön, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A sebességkorlátozások csökkentése a legfontosabb célja a MÁV nyári pályafelújítási programjának. Jelenleg a csaknem 6000 kilométernyi vasútvonal 40%-án van valamilyen korlátozás, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, azt szeretnék elérni, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vonalakon csökkenjenek a lassú jelek. Támogatást kapnak azok a gazdálkodók, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj és körönfájás járvány. A juh- és sertéstartók jövő hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívta az érintettek figyelmét arra, hogy az igényléshez szükséges igazolás kiállítása miatt még a héten vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szakmai szervezetekkel. Büfékocsikat ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A több mint 400 food truck tizedénél találtak tisztasági problémát, hasonló arányban volt hiányos a járművek dokumentációja, 32 esetben pedig műszaki hiba miatt szabtak ki bírságot. A szakemberek több esetben találtak lejárt vagy nem megfelelően jelölt terméket. A büfékocsik üzemeltetőire összesen több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki. Országszerte figyelmeztetést adtak ki a várható zivatarok felhőszakadások miatt. Somogyban, Tolnában és Baranyában másodfokú a jelzés, ez heves viharokat jelent. A nagy szél mellett akár villámlás, jégeső is lehet. Ma a sok napsütés mellett délután csak elszórtan, estétől viszont egyre több felé kell esőre, záporra, zivatarra számítani, néhol jégeső is lehet. A szél sok felé megerősödik, holnap ismét több órára kisüt a nap, és délután már csak néhol alakulhat ki futó zápor. A hőmérséklet hajnalban általában 10 és 17, napközben pedig 20 és 26 fok között alakul majd.
3: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazz Napló.
1: A magyar mainstream jazz világában az ezredfordulóval folyamatosan bukkantak fel a nívósabbnál nívósabb muzsikát játszó zenész egyéniségek. Generációja talán legtehetségesebb jazzgitárosa Juhász Gábor, akinek jelenléte és súlya egyre meghatározóbbá vált a hazai jazz életben. Többek között olyan prominens zenekarokban tűnt fel, mint a Tintinkú, a Balázs Elemér Group, a Dés Septet vagy éppen a Mirror World. Saját formációjával, a Juhász Gábor trióval sokak meglepetésére rockos irányba indult el, később azonban 1978 címet viselő albumán visszatért a líraibb, meditatívabb hangulatokhoz. Elmondása szerint a jazz a mai kor legfontosabb, legkifinomultabb hangszeres zenei kifejező eszköze.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Kőszegi Imre, majd a Bágyi Balázs New Quartet koncertje hallható. Majd ezt követően Curtis Tigers, majd a Kis Flóra Trió koncertje hallható.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A jazzportré vendége szerda este 19 órától Baló István, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Hajlamosak vagyunk ehhez is egy picit, azt hiszem, kategórikusan állni, hogy jaj, a fiatalok biztos ezt szeretik meg, jaj, a fiatalok biztos az ilyen zenéket szeretik meg, mert most ezek mennek a rádióba, meg mert most ezek a populáris előadók mennek. Nem, én azt látom, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokfélék. Tehát van, aki kifejezetten tradicionális dolgokat hallgat, olyanokat, amiket már én már nem hallgatok. Van, aki tényleg a nagyon újszerű dolgokat. Szóval nagyon változó.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Korbai Lilla, a Szakcsi Rádió küld be a dalot felhívásának egyik győztese. Alone in the Desert című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: 1, 2, 3.
0: Minden nagy összecsapás előtt.
2: Ez azért nem játék.
0: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
3: Madarat tolláról, embert.
2: Kabátjáról.
0: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán. Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
4: Kőszegi Imre, majd a Bágyi Balázs New Quartet koncertje hallható. Majd ezt követően Curtis Tigers, majd a Kis Flóra Trió koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Egy olasz jazzzenész, kiváló jazzzenész, trombitás, mondta egyszer, hogy a jazz olyan, mint egy pizza. Persze, hogy mihez hasonlítaná egy olasz ember, de valójában jót mondom, mert hogy bármilyen feltét teszünk rá, az alapanyag, a pizza tészta nélkül nem lesz pizza. De akkor ne hívjuk annak.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rá.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Lemezbemutató koncert Harcsa Veronikával és Gadó Gáborral. Június 18-án a Budapest Modern Jazz Klubjában debütál a Harcsa Veronika Quintet, Jügen című új albuma. A Szakcsi Rádió csatorna hangjaként is ismert énekes, valamint Gadó Gábor gitárművész, a jazz mellett a klasszikus, a régi és a kortárs zene szépségeiben is örömmel merülnek el. Legújabb lemezük címe a Jügen, egyfajta titokzatos szépségérzetre, esztétikai élményre utal, mely zeneileg ezen a koncerten tárul fel először a nagy közönség előtt. Hip-hop, funk, bossanova és jazz egyesítése egy igazán különleges koncerten. Június 20-án Budapest Központi Jazz Klubjában ad koncertet Luisa Zan, román énekesnő és a Gyárfás Trió. Európa egyik legeredetibb jazz énekesnője 2004-ben külön díjat kapott a Montreux Jazz Festival énekversenyén, a rákövetkező évben pedig második helyezést ért el. Ezen az esten Gyárfás István, Olá Zoltán és Cseh Balázs triója kíséri. A magyar jazz három legendás alakja lép színpadra a belvárosban évente megrendezésre kerülő nagyszabású jazzfesztiválon, június 27-én. A Trio Midnight, vagyis Olá Kálmán, Egri János és Balázs Elemér formációja több mint három évtizede alakult meg. A világ talán leghíresebb gitárvirtuózának szerzeményei jazz átiratban. Június 19-én este 8 órától Szigetszent Miklóson ad koncertet a Halper Hendrix Experiment formáció, melyben Halper László, talán már kitalálhatták, Jimi Hendrix számait dolgozza át. Az együttes 2010-ben jelentette meg legelső lemezét, melyen a világhírű jazz trombitás Randy Brecker is közreműködött. A nyári estén színpadra lép a zenekarvezető mellett Simko János, Kolman Gábor, Bér Zsolt és Kosztyú Zsolt.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Baló István, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Kőszeg Imre, majd a Bágyi Balázs New Quartet koncertje hallható. Majd ezt követően Curtis Tigers, majd a Kis Flóra Trió koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, az új KKV-k támogatása benne van szintén, illetve bérlakásépítési programot indítanak, valamint megújítják a HÉV és az Intercity flottát. A közeljövőben sor kerülhet Volodymyr Zelenszky ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök találkozójára, közölte az ukrán külügyi szóvivő kijevi sajtótájékoztatóján. Heorhi Tihi hozzátette, a találkozó napirendje teljesen egyértelmű, a kétoldalú kapcsolatok normalizálása. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német kollégájával megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a szakminiszterek a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. Támogatást kapnak azok a gazdálkodók, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj és körömfájás járvány. A juh- és sertéstartók jövő hétfőtől a hónap végéig nyújtatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívta az érintettek figyelmét arra, hogy az igényléshez szükséges igazolás kiállítása miatt még a héten vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szakmai szervezetekkel. Felújították a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem gyakorlati oktatást szolgáló épületeit. 4 telephelyen nyílászárókat cseréltek, napelemes rendszert építettek ki, és összesen 48 termet korszerűsítettek. Jelentősen megújult a digitális infrastruktúra, és több száz egyetemi oktató, valamint hallgató vehetett részt digitális készségfejlesztésben. A projekt több mint 3 milliárd forint uniós támogatásból valósult meg. Sziámi ikrek születtek Pozsonyban. A két kislány a medencéjénél nőtt össze. Mindkettőjüknek külön szíve, tüdeje és veséi vannak. Az újszülöttek jól vannak, édesanyjuk állapota stabil, közölték orvosaik. Azt további vizsgálatok fogják majd kideríteni, hogy a hasüregben miként helyezkednek el a szerveik. Szlovákiában először 2000-ben születtek a medencéjüknél összenőtt ikrek, őket később sikerült szétválasztani. Egy 2009-ben született ikerpár ugyanakkor nem élte túl a szétválasztó operációt. Az idei volt a második legmelegebb május 1940 óta. Európa nyugati részét szokatlanul erős hőhullámok érték el. Megdőltek a melegrekordok Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Írországban és Portugáliában is. Közben Európa délkeleti országait áradások sújtják. Itthon estétől többfelé kell esőre, záporra, zivatarra számítani, néhol jégeső is lehet. A szél sok felé megerősödik. Holnap több órás napsütés várható. A hajnali 10-17 fok után napközben 20 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: A tradíció templomaként emlegetik a New Orleans-i Preservation Hall-t, mely 1961-ben nyitott meg a város francia negyedében egy szerény régi házban. Célja az volt, hogy megőrizze és bemutassa a tradicionális New Orleans-i jazzt. Az első fellépők között még olyan zenészek voltak, akik a század előn játszottak. A fellépések akusztikusak, erősítés nélkül zajlanak. Ez is fontos része a hely filozófiájának. A hall mindig szűk, zsúfolt, forró, de hiteles. Ma már több generáció zenészei lépnek fel itt együtt. A Preservation Hall Jazz Band turnézik is, világszerte népszerűsítve a műfajt. A hely nem nosztalgia, hanem élő hagyomány, itt kezdődött a jazz, és itt él ma is. Ez a pár négyzetméter évtizedek óta a jazz valódi lelkeként funkcionál.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: 1, 2, 3.
2: Minden nagy összecsapás előtt.
3: Ez azért nem játék.
2: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Madarat tolláról, embert.
3: Kabátjáról.
2: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
5: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
6: Kőszegi Imre, majd a Bágyi Balázs New Quartet koncertje hallható. Majd ezt követően Curtis Tigers, majd a Kis Flóra Trio koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
7: Ez a Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban.
0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
8: Köszöntöm a hallgatókat, a Jazz Portré mai adásának vendége, Baló István, dobos, én Esztergályos Máté vagyok. Mindenek előtt nagy szeretettel köszöntöm a Szakcsi Rádió stúdiójában, és nagyon örülök, hogy beszélgethetünk.
9: Köszönöm én is a meghívást, és üdvözlök mindenkit.
8: Ha már szóba került a rádió névadója, megkérdezhetem, hogy milyen emléket őriz Szakcsi Lakatos Béláról?
9: Hát igen, volt alkalmam játszani is vele, és keveset, nem sokat, de volt egy-két nagyon felemelő élményem ezek között, a koncertek között, és egy kiemelkedő tehetségű, folyamatosan fejlődni akaró, az igazságot és a jobbulást, mint emberi szinten, mint zenei szinten kereső embernek ismertem meg őt.
8: Mennyire lehet megfigyelni egy koncert alkalmával a dobok mögül, hogy adott zenésztárs mennyire kiemelkedő egyébként?
9: Hát a játékából.
8: De az már a próbákon is kiderül, vagy van aki
9: ja,
8: a...
9: Hát kiderül a próbákon is, meg hát őt azért egy velem egykorú zenész azért ismeri, vagy ismerte, amikor elkezdett a hangszeren játszani, tehát hogyne, hát ő egy régi ikonja a magyar jazz zenének, tehát feltétlenül.
8: Ha úgy is érdekelt volna, hogy nem feltétlenül vele kapcsolatban, hanem hogy van-e olyan észrevétel esetleg koncerten, hogy aki eddig a próbán valamit megmutatott, az aztán a koncerten sokkal hatványozottabban mutatkozik.
9: Hát ez pro és kontra is jelentkezik. Én nekem az ez velem is előfordul, már bocsánat, hogy magamat hozom fő példának, hogy egy próbán nagyon jól érzem magam, és a fene tudja miért, egy koncerten annyira nem. De előfordul az is, hogy a próba annyira nem jó, a koncert meg nagyon jó. Tehát ezt én nem tudom pontosan, hogy ez hogy működik. Nyilván ez egy felkészülés a koncertre, egy lelkiérzelmi, energetikai felkészülés. És hát egy próbán van, aki tartalékolja az energiáit, de egy előadáson elereszti magát, kiengedi magát. És van aztán olyan zenész is egész biztosan, aki a próbán is tudja hozni azt, amit ő szeretne, és amit ő megszokott, és tudja hozni a koncerten is.

0: Ez a Jazz Portré, a Szakcsi Rádióban.
1: Annak idején dobosnak vagy jazzdobosnak készült? Most így közelítettem meg ezt a
2: ellentétet. Jazzdobos vagyok, vagy milyen dobos vagyok. Hát mondjuk úgy, hogy dobos vagyok. A sok-sok évvel ezelőtt a Lehr Pisti, a neves magyar popzenész, zongorista, énekes, dalszerző, gimnazista voltam, amikor azt mondta, hogy ő megcsinálja az első zenekarát. Hát, 50 évvel ezelőtt. És hogy elmennék el játszani, és akkor mondtam neki, hogy nem, én jazzt akarok játszani. És akkor a Rátonyi Robival csináltunk egy triót, és akkor még a gimnáziumban, ahol tanultam, a Kiss klubnak a termében volt, ez a Lelkóczi gimnázium volt, és a színpadon havonta egyszer fölléptünk, egyszer-kétszer. De azóta azért ez a történet változott, főleg az utóbbi években, és jelenleg van egy olyan formáció is, amit én hoztam létre, ez a W69, utalva a Woodstocki eseményekre, ahol azért azt nem merném azt mondani, hogy ez jazzzene. Hát inkább jobban közelít a rockzenéhez. Elhívott egy Várnai Dániel nevű gitáros egy trióba, ahol Jimi Hendrix feldolgozásokat játszunk. Az sem jazzzene. A Lukács Mikivel, amikor játszunk trióba, Lukács Miki, az Orbán Gyuri meg én, azt azért nem mondanám rá, hogy jazz zene, mondanám rá, hogy egy improvizatív zene, felhasználva a kortárs zenei lehetőségeket is. Úgyhogy én azt merem gondolni magamról, hogy úgy érdekel egy csomó műfaj, és szívesen foglalkozom vele. Ha nem is úgy, ahogy azt a műfaj megkívánja, véletlenül azt sok minden abból olyan, amit nem is tudok elsajátítani, a képességem miatt, és az is lehet, hogy nem akarok elsajátítani, de persze lehet, hogy a képességeim meghatározzák azt a fejlődési irányt, amin végigmentem az elmúlt évtizedek során.
1: Azt lehet mondani, hogy a jazz kisajátította egy picit az improvizációt magának, mert most előbb említette, hogy nem biztos, hogy jazz zene, de improvizatív zene, sokan összekötik.
2: Én azt gondolom, hogy ez így nem igaz. Hát a klasszikus zenében is rengeteg improvizáció van, és régen is volt. A jazz zenének egy lényeges eleme az improvizáció, de azért ugye az nagy kérdés, hogy mit nevezünk improvizációnak. Mert én azt gondolom, hogy az is improvizáció lehet, hogy egy népdal énekes nem mindig ugyanúgy énekel el. Hát máshogy énekli el. Én azt hiszem, hogy amikor arról beszélünk, hogy improvizáció, de inkább leszűkítem magamra. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a Balogh Pista játszik egy dobszólót, egy kizárt dolog, hogy én minden pillanatban valami újat találjak ki. Erről szó nincsen. Hanem arról van szó, hogy van egy eszköztáram, igyekszem ezt fejleszteni, mind a mai napig foglalkozom ezzel, és akkor ahogy az adott szituáció, vagy az adott hangulatom, vagy a képességeim meghatározzák, ebből a készlettárból merítek. Azt gondolom, hogy ez is egyfajta improvizáció. Hát én nem hiszem, hogy a jazzzene az egyetlen műfaj. Hát a rockzene teli van improvizációval. Hát amikor az Eric Clapton most azért jutott ez, amit volt, nekiáll és szólózik, hát az mi, ha nem improvizáció? Vagy a Cream, vagy a Zeppelin, vagy mi? Tehát ezeket még lehetne mondani, de lehetne, hát nyilván magyar rockzenekarokat is mondani, de nem akarok butaságot mondani, annyira nem ismerem őket, de hát... És nem tudom, hogy... Tehát, hogy ha már így gondolkozom, így hangosan, hogy az improvizációnak vajon mi a lényeg az, hogy az ember szabad, vagy szabadon gondolkozik? Mert hogy ugye bizonyos megkötöttségek mellett, de azért mégis szabadon választja meg a hangokat, amiket egymás mellé tesz. Na de akkor a szabadság, ha azt mondjuk, hogy az improvizáció feltétele, a kreativitás, az alkotóképesség, a szabad gondolkodás, hát akkor a rockzenének is. Hát nehogy már a rockzene ne legyen a szabadságnak a jelképe, főleg de hát azért még most is. Hát ezt így, most ez egy nagy kör volt, de...
1: Nem.
2: Hát így ezt így befutottam.

0: Ezt a szabadon gondolkodást, ezt a véleménye szerint lehet más kulturális úton, módon fejleszteni, vagy egy picit pallérozni?
1: Mit értünk ezzel, hogy más kulturális úton, módon? Már bocsánat, hogy
0: intellektuálisan gondolom azt, hogy aki mondjuk esetleg más kulturális irányzatok, vagy művészeti irányzatok iránt jobban érdeklődik, és mondjuk ezekből magába szív, vajon ez segíti ezt a bizonyos szabad
1: gondolkodást? Én azt gondolom, hogy ez egy... Elsősorban egy oktatási kérdés. Tehát az a kérdés, hogy a megszületendő gyermek milyen körülmények közé kerül, a szülei mit tudnak neki nyújtani, mit tud neki nyújtani az óvoda, és mit tud neki nyújtani az általános iskola első 4 osztálya. Ami zajlik Magyarországon hosszú évtizedek óta, tehát már az én koromban is, talán akkor még azért, de nem. Tehát ez nem megy. Tehát az, hogy én szerintem nem értek hozzá, az, hogy a gyerektől feladatokat követelnek meg, számolást követelnek meg, évszámokat követelnek meg, effektív tudást követelnek meg bizonyos tantárgyból, már elsőben, második, harmadikban, negyedikben, ez nem megy. Hát... ez az időszak az szerintem, amikor jött gondolkodásra, alkotásra, rajzolásra, éneklésre, mozgásra, erre kéne nevelni, döntésképességre, felelősségvállalásra a döntéseiért. Hát én azt gondolom, hogy ez lenne az oktatásnak a feladata, és ha az oktatás megteremteni a gyerekeknek azt, hogy ne fogadjanak el bizonyos irányokat, ne fogadjanak el készen a számukra fölállított tényeket, elméleteket, hanem a kételkedés, a kérdésfeltevés, az alkotás bátorsága, az, hogy nem fogad el mindent a felnőttel, mert kérdezni, stb. Azt gondolom, hogy ez a magja lehet a nyitott és szabad gondolkodásnak. De ugye azt azért szeretném hangsúlyozni, hogy még a legszabadabb zene sem korlátlan. És a szabad gondolkodás sem lehet korlátlan.
0: Arra is értettem ezt, hogy az előbb említette, hogy még mindig próbálja fejleszteni ezt a bizonyos eszköztárat, és hogy vajon ebben segítségére lehet-e a művésznek az olvasottsága, az, hogy milyen kiállításokat tekint
1: az
0: meg,
1: biztos,
0: milyen más zenét hallgat.
1: Igen, igen, tehát ha ezt így kérdezi, hogy vajon egy művészeti ág egyik képviselője, ugye érdeklődhet-e, vagy jól teszi, ha érdeklődik más műfajok iránt, színház, film, meg lehetne sorolni, akkor azt gondolom, hogy igen. Tehát ez egyfajta nyitottságot feltételez a művész részéről, és azt gondolom, hogy igen, az egyik művészeti ág adhat inspirációkat egy másik művészeti ágban létező vagy tevékenykedő művésznek.
0: Mennyire volt egyértelmű egyáltalán a gyerekkorában, hogy ez a zenei pálya, vagy a zenei pálya melletti elköteleződés, ez egy olyan támogatott dologgá válik?
1: Egyáltalán nem. Tehát az én testvéreim, a szüleim, azok mind-mind újságírók értelmiségek. Most ebben nem akarok belemenni, mert vagyok az, aki vagyok, és lettem az, aki vagyok. Én nem semmiképpen sem akarom megtagadni a családomat, és nagyon nagy szeretettel gondolok vissza a szüleimre, a testvéremre, a lánytestvéremre is. Ez egy teljesen szokatlan dolog volt, hogy én elkezdek dobolni, nem nagyon szerették ezt. De azért nem gátolták, és azért ők elég mélyen gondolkodó emberek voltak. Nekem a dobolás az nehezebb volt, és lehet, hogy egyszerűbb lett volna, ha elmegyek én is újságírónak. Valamikor polgármester voltam, igaz, hogy akkor már javában benne voltam a dobolásba, és akkor nagyon jó írásokat jelentettem meg én is. De hát valahogy ez maradt, ez az, ami megfogott. Egy elég nagy feladat volt, mert hát sok mindenre meg kellett küzdenem, már ami a képességeimért illeti, én így érzem.
0: És ezt követően volt olyan pont, amikor egységesen mindenki beláthatta akár a családban, hogy azért ez mégiscsak sikerült, vagy van egy ilyen emlékezetes pillanat?
1: Igazából nincs, egyszer már több éve doboltam, és az édesapám mellett egy koncertre, 20-valahány éves koromban, akkor a Gerő Tamás kollégámmal játszottunk egy duót a Kassák klubban, akkor az még létezett. És akkor a papám mellett oda, és akkor annyit mondott, hogy na hát azért ez komoly dolog volt. Ő egy elég szükszavú valaki volt. A mamám, amikor még 50 éves voltam, nagyon nem régen halt meg, nagyon idős korában, akkor még mindig azt mondta, hogy azért jó lett volna elvégezni azt az egyetemet, nem? Mindjárt angol-olaszra jártam, igen, igen. Két évig, de a szigorlatom már nem volt meg. Úgyhogy azért volt bennük egy ilyen, nézd, hogy jobb lett volna neked is az értelmiségi pálya, de nem, tehát nem ez lett.

0: az megfogalmazható valahogy úgy, akikkel együtt játszott, és több interjúban, meg több helyen lehet olvasni ezek a magyar nagy jazz nevek, nemzetközi jazz nevek, hogyha végig követjük ezt a pályát, akkor megfigyelhető így a szabad gondolkozás felé egyfajta lineáris emelkedés?
1: Hát a lineáris emelkedés, azt nem tudom, de igen. Tehát amikor én elkezdtem, a Regős Pista egy zongorista, egy nagyon türelmes, nagyon tisztességes ember, egy jó pedagógus, és amikor én jelentkeztem a jazz tanszakon, tanított engem, és aztán elhívott engem zenélni. És akkor már ilyen nyitottabb zenék felé orientált engem, és mutatottam, hogy nekem nagyon tetszik. A Dés Lacival azt hiszem körülbelül 20 éves, 19 éves koromban ismerkedtem, meg lettünk igazán nagyon jóba, ugye ő föllépett itt most május 16-án a BMC-be, nagyon érdekes dolog, hogy hosszú ideig nagyon-nagyon jóba voltunk, és aztán hosszú évtizedenken keresztül gyakorlatilag nem volt egymással kapcsolatunk, de most azért mégis nagyon jó együtt játszani. Úgyhogy ő volt az, aki először nekem a Coltrane Quartettet megmutatta, és Ornette Coleman-t megmutatott, és a Coltrane Quartet játék a 20 éves koromban nekem az egész zenei pályafutásomat meghatározta, olyan hihetetlen energiák jöttek le abból a zenéből, hogy elképesztő. És akkor ugye bekerültem a Dimenzió együttes után, a Szindés Laci, Másik Jancsi, a Tóth Tamás. A Binder Káros zenekarba, és onnan bekerültem a Resmisihez, akivel hát több év megszakításokat, de rengeteget játszottam. Akkor így bekerültem a Szabados Gyurihoz, tehát tulajdonképpen mind ilyen, én nem, tehát hogyan, csak ami elüt egy picit a mainstreamtől, vagy az elfogadottól. De a Szakcsival játszani, az nem, az mainstream volt, de hát az valami, ott is olyan erő van, és olyan hitelesség, hogy az fantasztikus. A Babos Gyulától szintén rengeteget tanultam. Hát még annyit elmesélhetek, hogy, és azt bezárhatjuk ezt a kört, ha gondolja, hogy játszottam egyszer a Marcibányi téren, még nagyon tudatlan voltam, talán most is az vagyok még, ami a dobolást illeti, és a Szakcsi volt egy vendég, és hát játszottam, ahogy játszottam, és akkor a Béla bácsi azt mondta, hogy Pista, háromféle dobos van. De ezt nagyon jó indulattal mondta. Nagyon kemény kritika volt, de nagyon jó indulattal. Az egyik az össze-vissza dobolos gátolja a szólistát. A másik az nem zavar, nem azt nem szoroz. A harmadik az nagyon segíti a szólistát. Te az első vagy. Hát ezekkel a kritikák, ezt soha nem sértődtem meg az ilyen kritikán. És rengeteget segített. Rengeteget, tehát a évtizedeken keresztül azon gondolkoztam, hogy és miképpen lehet valaki még jobb, és én hogy lehetek még jobb, és szóval ez rengeteg, én autodidaktának tartom magamat, annak ellenére, hogy voltak dobtanáraim. De a Szakcsinak ez a kritikája, ez soha nem felejtem el, soha. És azért, mert nagyon mély volt, nagyon őszinte, és teli volt jó indulattal. Én azt gondolom, hogy a Béla bácsi engem kedvelt és szeretett. És itt is inkább a szeretet volt az, ami dominált, sőt.
0: És mit lehetett ebből aztán visszaforgatni, vagy ebből egyáltalán tanulni?
1: Fogalmam sincs, erre már nem emlékszem.
0: Na de azt mondja, hogy mind a mai napig tanul, mind a mai napig még pallérozza magát.
1: Igen, persze. Hát nézek ilyen YouTube videókat, ahol már a dobosok egy kézzel kétszerűen gyorsan dobolnak, mint én a négy végtagommal, meg szóval. És akkor ezek inspirálnak, bosszantanak, arra is köteleznek, hogy gyakoroljak. Tanítok a Kodolányi János Egyetemen, alapfokon is tanítok, a tanítás is rengeteg mindenre inspirál, mert azt gondolom, hogy föl kell készülnöm olyan dolgokból, amit ma a dobolás tartalmaz. Lehet, hogy én nem tudom, azt nem tudom milyen szinten eldobolni, de meg tudom tanítani, hogy mi az, amiről szó van. Tehát különböző ritmikai lehetőségek, poliritmikai lehetőségek, most nem akarok ebbe így belemenni, és ez engem fejlesztett. Szegény Szandai Matyi, a bőgős, ő ugye nagyon sokat foglalkozott indiai zenével, és akkor én először csak úgy rálegyintettem. És amikor bekerültem a Kódolányiba, akkor kezdtem el én is. Akkor visszaköszönt az, amit ő mondott nekem, hogy ilyen ritmikai, olyan ritmikai lehetőségre, tőle is tanultam. És persze azoktól is tanulok, akikkel játszom. Tehát a Resmisitől, a Lukács, én örülök, hogy tanulok, és hogy képes vagyok erre, hogy befogadja dolgokat, és átértelmezek dolgokat, akár az én tudásomat, átformáljam, stb. Ez a fejlődés, és mindegy, hogy milyen lassan, gyorsan, tök mindegy. Az ember jár a maga útján, és ami képes vagyok járni az úton, hogy elérjem a határaimat, amit soha nem, nincs olyan ember szerintem, aki eléri a határait, mert egy hajszál van, és az a hajszál mindig ott van, és
0: feleződik. Néha
1: mindig vastagabb. Úgyhogy addig azt gondolom, hogy élek. Hát idézzél be, ugye?

0: Most is egyébként a formációiban számtalan esetben akár 20 évesekkel játszik együtt, akkor is megvan ez a feltételezem oda-vissza tanulás egymástól?
1: Hát, hogy vissza van-e már, hogy ők tanulnak
0: egy tőlem,
1: azt őket kell megkérdezni. Igen, kapok kritikákat. De ugyanakkor nem akarom azért olyan nagyon visszafogni magamat, mert örülök, hogy az utóbbi években egyre

0: felszabadultabban tudok játszani.
1: Az hogyan jött, hogy a koncerteken is sokszor tapasztalható ének is megjelenik egy-egy előadás során?
0: Hát szerintem az ének az a legcsodálatosabb hangszer. Tehát az annyira közvetlen, annyira mélyről jön. És akkor valahogy egyszer-kétszer úgy megpróbálkoztam ebben, és jól éreztem benne magamat, adott egy pluszt a koncertnek, a kollégákat se zavarta, a közönséget se zavarta. Úgy adott esetben eljutottam oda, vagy eljutottunk oda, hogy megénekeltetjük a közönséget. Mindezt azért, mert én azt gondolom, hogy ez a közös éneklés, ez egy még erősebb közösségi formája, egy adhok közösségi formája a zenészeket és a megjelenő hallgatókat. Én azt hiszem, hogy, hogy az igazi koncert az nem úgy működik, hogy én fönn vagyok a színpadon. Adok nekik valamit, ők len vannak, hallgatnak, szerencsés esetben adunk nekik valamit, ők len vannak, hallgatnak minket, hanem az a jó, hogyha ez olyan, mint amikor egy szertartásnál a tűz körül leülnek az emberek, énekelnek és együtt vannak. Néha arra gondolok, hogy a rockzenészek is ezért énekeltetik meg az embereket, mert az egy hihetetlen felszabadultság. Tehát, hogyha a közönség tud énekelni egy koncerten, hát az egy óriási, olyan gátlásokat kell nyilván legyőzniük, pláne egy ilyen kisebb térben, meg egy jazzbulin énekelni, de működik.
1: Ezt jól érzékelem, hogy mind a, ugye a ritmika, vagy a ritmus, mind ez a közös éneklés, mind a közösségi formálás kapcsán van valami vonzalom a törzsi, vagy az ősi kultúrák felé?
0: Nekem igen.
1: Már persze úgy érdekel engem.
0: Igen, igen. Én azt gondolom, hogy tehát túl mindenen, és túl műfajokon, és mindenen az ember... Ha ügyes, akkor olyan mélységekbe le tud menni, olyan gyökerekig le tud menni, hogy föl tud tekinteni, fölfele, az égbe. Hát nem akarok itt most vallási dolgokba belemenni, de azt gondolom, hogy a nagyon mély és a nagyon magas az ugyanaz. Hát, hogyha én magamban elérem azokat a mély energiákat, amik bennem vannak, akkor föntről táplálkozom. Tehát abból az erőből, ami fölöttünk van. Ebbe hiszek, hogy van egy erő, nem nevezem meg, nem is kell megnevezni, de azt is hiszem, hogy az univerzumnak egy része vagyok. De bármilyen. És ha el tudom fogadni az univerzum működését, és nem akarok abból kilépni, és önálló szabályokat alkotni a magam számára, akkor tudok táplálkozni az univerzumban lévő energiákból, amik bennem vannak, mert hiszen az univerzum teli van energiával, és egy része vagyok, akkor nekem is van energiám abból.
1: Gondolom, ehhez nem lehet akárkikkel együtt játszani, hogy ez létrejöjjön. Szóval nagyon fontos, hogy kik azok a zenésztársak adott, mondjuk már szakrális koncerten.
0: Hát nézze, erre egy rövid példát hagyd mondjak, állítólag a Coltrane, amikor zongoristát keresett, elhívott, jelentkezett nála egy zongorista. És akkor azt mondta neki a Coltrane, a szaxofonos, hogy hát nagyon, nagyon jó, amit játszol, de nekem ez nem felel meg. És akkor azt mondta, mondd meg, hogy mit játszok, és azt mondom, szóval hogy jövök én ahhoz, hogy megmondjam neked, hogy mit játszál. Hát ez egy nagyon nehéz kérdés megtalálni a partnereket. Igen, azt gondolom, hogy bizonyos értelemben én is válogatok, vagy válogattam, most van egy nagyjából fix csapat, és szükségem van arra, hogy ezeket az energiákat én megkapom tőlük. Nem is feltétlenül a hangszertudásról van, szóval nem csak arról, hanem a hitelességről, a belső indítatásról, megint akkor ugye visszatérünk, kreativitás, alkotás, képes legyen elszakadni a megszokott dolgoktól, merjen valami mást játszani, vállalja föl magát, stb. Ilyesmi.
1: Múltkor itt volt Balogh Sámuel, kiváló. Most próbálom én is megtudni.

0: Mivel említette, hogy az édesapja hogyan szűkszavú volt, vagy szigorúbban szemlélte egy picit a zenei pályáját, most a Samu kapcsán mennyire terelgeti, vagy terelgette azt, hogy ő ezt a hivatást válassza?
1: Annyira terelgettem, hogy az általános iskolában abba is hagyta a zongorázást, mert addig piszkáltam, ugye akkor én már tanítottam zenét, és odaült, és nem gyakorolt, és az engem nagyon-nagyon zavart, hogy úgy megy el a órákról, hogy nem gyakorol. Hát jól lerontottam. Mese nincs, úgyhogy bocs, Samu, de hát már számtalan szó bocsánatot kértem tőle emiatt. De aztán egyszer csak a gimnáziumban elkezdett csak úgy zongorázni.
0: De hát ezzel nem ront, nem biztos, hogy ezzel elrontotta. Lehet, hogy ha akkor nem szól, akkor nem is folytatja talán, ha már nem gyakorolt.
1: Lehet.
0: Szóval igazából én most akkor, nem én akarom ezt beleszólni, csak mondjuk vissza.
1: Mindegy, hülyén viselkedtem, tehát ez egy hagyni kellett volna. De aztán elkezdett zongorázni, és a gimnáziumban zongorázott sokat, leült, és nagyon nagy átéléssel össze-vissza, nagyon nagy energiákkal játszott, nagyon élvezte, hallott, hogy így marog, miközben ütiveri a zongorát. Néha benyitottam, hogy megijedt, mondom, többet nem. Akkor elhatározta, hogy zongorista lesz, és akkor ott is próbáltam a gyakorlásra rávezetni, hogy így, meg úgy, meg amúgy. Akkor nagy nehezen kiderült, hogy ezt is rosszul csinálom. Most már nagyon-nagyon nem szólok bele, csak akkor válaszolok neki igazából kérdésekre, amennyire szabadon hagyom. Ez is az én fejlődésemnek egy lépcsőfoka, majd mindjárt erre visszatérek, csak hogy egy nagyobb, jobb képet kapjunk erről az egész szabadság dologról. Most már, ha kérdez valami, ez az ritmikailag, akkor mondom, de egyébként nem. Tehát amennyire le távol tartom tőle. Én nem emlékszem, hogy a felvétel során, vagy az ő dobosát én kritizáltam volna, hogy észrevételeim lettek volna. Erre azért én nagyon igyekszem vigyázni. És most sem akarok erre megjegyzést tenni, de ami a Samu meg az Anikoli munkát illeti, tehát, és ugye amit az előbb akartam mondani, a szabadság meg nem szabadság, amikor én 2015-ben megalakítottam a Baló projektet, aminek az ötletadója a Baló Dániel fiam volt, aki azt mondta, hogy hát papa, miért nem csinálsz már egy zenekart? Hát mondom, nem tudok én számokat írni. De hogy is nem tudsz, mindenki tud számokat írni, nem kell, nem tudom, milyen komplikált számokat írni. Ez azóta is így van. Sőt, ha túl komplikált számokat írok, akkor azt nehéz bepróbálni, nem tudom, micsoda. És akkor megcsináltam a zenekart, és én elképzeltem, hogy hogy fogok játszani, és azt is elképzeltem, hogy a többiek hogy fognak játszani. És akkor évek teltek el, amíg rájöttem, hogy ez így nem megy. Tehát ilyen szabad zenét akarok játszani, én szabadon játszom, de a többieknek nem engedem meg, hogy szabadon játszanak, mert elvárom tőlük, hogy úgy és azt játsszák, ami nekem tetszik. Hát ez most már nincs így, szerencsére, úgyhogy szabadon játszunk. Hát szóval vannak a témák, és akkor azért ilyen nagyobb vonulatokat megbeszélünk, oké. Jogom van azt gondolni és azt mondani, hogy figyelj, most szeretnék mással játszani, vagy mással kipróbálni, mint ahogy voltak is fúvó zongorista cserék is az elmúlt évek során. A Grand Show, Benkő Robert, Baló Trio, Trio Times néven fut, néha játszunk, nemrége voltunk a Éderben ma. Mondhatjuk azt, hogy szabad zene. Abszolút szabad, de azért mégsem, mert azért a Grand Show-hoz néha a témát, akkor azt így formáljuk, úgy formáljuk. Tehát én inkább azt gondolom, hogy szabad zene az egy olyan zene, hogy a meglévő lehetőségeket, a variációk számát tekintve. Ugye, mert hogy azt mondom, hogy 1-2-3, azt mondhatom úgy is, hogy 1-2-3, 1-2-2-3, és akkor innétől fogva számtalan, végtelen lehetőség van. Én azt gondolom, hogy a szabad zenés egy picit ilyen. Nem tudok újat. Tehát így, hogy most hirtem, hát nagyon ritkán előfordul valami. De hát a meglévő tudás az, amit hagyni kell kiáramlani. Igazából a zene, tehát hogy jöjjön a zene, ami az emberben van, és akkor az majd megoldja magát.
0: Zárásként hadd kérdezzem meg, hogy amikor tanít, akkor lehet egyáltalán törekedni arra, hogy fiatalokat, vagy a most szárnyukat bontogató jazzzenészeket szabadságra nevelni, vagy szabadság irányába terelni?
1: Hogy lehet, vagy nem lehet, azt nem tudom, én teszem. És az alapfokú zeneoktatás során már most már az is folyton fejlődik, hiába alapfokú, akkor is minden, tehát máshogy tanítok most alapfokon, mint tanítottam 2 évvel ezelőtt. És én arra törekszem, hogy a lehető leghamarabb az alapfokon is elkezdenek improvizálni, rögtönözni, avval a nagyon kevéssel, ami van. Avval a nagyon kevéssel. Az ember leül egy zongorához, és így csinál, ez nem egy zongor, ez így csinál, ezzel is lehet improvizálni, az, hogy így ütöm meg, vagy így ütöm meg, vagy az egy improvizáció, és gondolj el, hogy van a zongorán 2 hang, hát az már mennyi lehetőség. Van 2 keze, megtanul bizonyos alapdolgokat, és akkor improvizál. Ugyanezt csinálom a főiskolán, csak ott ugye nehezebb, mert a gyerekeknek egy nagyobb mennyiséget tanítok, komplikáltabb dolgokat tanítok, az egy egyetem, de ott is az a célom, hogy valójában nem érdekel, hogy tudja a gyakorlatot, vagy nem. Nem is kottából tanítok, mert nincs kottám. Hát van 3 gyakorlatom, aminek van mondjuk 3x50 lehetősége. És ugye, hát ez olyan, mint hogy a nap süt az égen, maga máshogy fogja lefesteni, én is máshogy fogom lefesteni, az mégis a nap. Hát nagyon kevés időm van arra, hogy nekik azt mondjam, hogy na, akkor rajta improvizáció. De hát muszáj, hát ezért nem érdekel, hogy most lejátsz a gyakorlatot, 5-ös. De hát, ha megeszek egy gyümölcsöt, azt megeszem, megemésztem. Ha ízlik, akkor még egyszer megeszem, nem? Étel. Hát minden így működik. Minden. Minden. És a fán megérnek a gyümölcsök, a gyakorlás közben a fejlődés megérik, beérik, stb. Stb.
0: Nagyon köszönöm, hogy beszélgettünk és érintettük ezeket a témákat, és akkor nagyon sok közösségi élményt, közös zenélést, közös éneklést kívánok még a jövőben köszönöm. Is. Örülök, hogy beszélgettünk. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.
0: A Jazzportré mai adásának vendége Baló István dobos volt. A szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Jazzportré a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
3: Lemezbemutató koncert Harcsa Veronikával és Gadó Gáborral. Június 18-án a Budapest Modern Jazz Klubjában debütál a Harcsa Veronika Quintet, Jügen című új albuma. A Szakcsi Rádió csatorna hangjaként is ismert énekes, valamint Gadó Gábor gitárművész, a jazz mellett a klasszikus, a régi és a kortárs zene szépségeiben is örömmel merülnek el. Hip-hop, funk, bossa nova és jazz egyesítése egy igazán különleges koncerten. Június 20-án Budapest Központi Jazz Klubjában ad koncertet Luisa San, román énekesnő és a Gyárfás Trió. Európa egyik legeredetibb jazz énekesnője 2004-ben külön díjat kapott a Montreux-i Jazz Fesztivál énekversenyén, a rákövetkező évben pedig második helyezést ért el. Ezen az esten Gyárfás István, Olá Zoltán és Cseh Balázs triója kíséri. A magyar jazz 3 legendás alakja lép színpadra a belvárosban évente megrendezésre kerülő nagyszabású jazzfesztiválon, június 27-én. A trió Midnight, vagyis Olá Kálmán, Egri János és Balázs Elemér formációja több mint 3 évtizede alakult meg. Jellegzetes stílusuk standardekre és a zongora művész zeneszerző egyéni kompozícióira épül. A 3 kiváló zenész számos más hazai zenekar alappilléreként is tevékenykedik. A világ talán leghíresebb gitárvirtuózának szerzeményei jazz átiratban. Június 19-én este 8 órától Szigetszent Miklóson ad koncertet a Halper Hendrix Experiment formáció, melyben Halper László, talán már kitalálhatták, Jimi Hendrix számait dolgozza át.
2: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
4: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és 1 óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
3: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának első részében Kőszegi Imre, majd a Bágyi Balázs New Quartet koncertje hallható. Közreműködik Bacsó Kristóf, Rozsnyói Péter, Egri János, Zsoldos Béla, Zsoldos Dániel, Lakatos Pecek Géza, illetve Sosó Lakatos Sándor, Olá Dezső és Olá Péter.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

és Kőszeg Imre. Rozsnyói Péter zongorázott, Bacsó Kristóf szaxofonozott, Egri János bőgözött, Zsoldos Béla ütőhangszereken játszott, és Zsoldos Dániel is ütőhangszereken játszott.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának első részében Kőszegi Imre majd a Bágyi Balázs New Quartet koncertjét hallották. Közreműködött Bacsó Kristóf, Rózsnyói Péter, Egri János, Zsoldos Béla, Zsoldos Dániel, Lakatos Pecek Géza, illetve Sosó Lakatos Sándor, Olá Dezső és Olá Péter. A felvételek a Magyar Rádió Márvány termében, valamint a székesfehérvári Alba Régia Jazz Fesztiválon készült 2004. december 30-án és 2021. augusztus 10-én.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának második részében Curtis Tigers, majd a Kis Flóra Trió koncertje hallható. Közreműködik Billy Test, Cliff Smith és Paul Welsh, valamint Tenfly Erik és Jancsovics Máté.

Ez a Jazz Koncertek a Szabcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szabcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Love is a hunger.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Sosincs vége, de most vége volt. Köszönjük szépen.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Köszönjük szépen Jancsovics Máté a doboknál, és Tempi Erik Szongyalázik, aki eltűnt.
1: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második részében a Curtis Tigers majd a Kis Flóra trió koncertjét hallották. Közreműködött Billy Test, Cliff Smith és Paul Welsh, valamint Templi Erik és Jancsovics Máté. A felvételek a Liverpool zeni Jazz Days-en, valamint a debreceni Békástónál készültek 2024. november 7-én és 2016. augusztus 5-én.
2: Ez volt a jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

világ rejtekében párod rejlik minden kapu hajlatában. Rend, ünnep, béke, rendköve, ünnep lombja, csönd füve, béke kútja.

Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

you under my skin. And I love you under my

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.